Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.

Listen! Do it with me! Woo!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szubeti.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban
1: is. Csak te kezden élünk.

Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: station. Super DJ Radio.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Radio. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
2: Swing to the music when the Def Jam is here. Deaf boys kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing.

kíván a kellemes, kedves és vidámságos hangulatot mindenkinek. Boriskát halljátok innen Tatabányáról, Kertarosból, Garden City Eden. Remélem velem tartotok. Az elkezdődő időszakban hozok nektek klasszikot, megpróbálkozok a lehetetlennel, de felszeretném hozni azokat a dalokat úgy nagyjából egy blogba, ami hát tulajdonképpen meghatározó részei voltak a DJ-nek, a house kultúrának. Itt rögtön ugye nem kell bemutatni a Péter Szinszomniát, szólja mindenki alvatlannak. Remélem ma is sokan velem tartotok, úgyhogy originál verzió fognak szólni, ez nálam egyébként eléggé szintén különleges itt a rádióban. És Csörgös Zsoszó úrnak mondanám az információt, hogy hello Boriska, szétem ott a kurva hová költözött. Kérlek szépen, kedves Zsosza, a kurva elköltözött, ha jól tudom, akkor Boszniába. Jó szórakozás mindenkinek!

noises make my skin creep. I need to get some sleep.

ezúttal még egyszer nagyon szeretnék boldog szülapot kívánni Pék Gyuszkó barátomnak. És köszönjük szépen, hogy mindenki jégermesterét megihattuk, és szépen hajnyanak a káposztát körülbelül. Ennyi van meg információban.

Kis Istvánnak is kellemes szétabot kívánok, mindenféleképpen üdvözöllek téged, és Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből vagyunk világvevő rádiók, hál' Istennek is a családnak is örülünk, hogy itt vagy, jó Isten tartsanak a szokásokat, hallgassatok minket, ébresztünk együtt, emlékeket vagy mondani szokás.

súlykolónak is kellene szét napot kívánok, örülök, hogy te is velünk tartasz. Határon innen a határon túlszól a Juki Super DJ Rádió, ne felejtsétek el, hogy Viber számunk 0745 95 95 95. És persze, van egy poliszkás mobilhívó számot 0632 19 48 07. És ebben a műsorban a klasszikusokat hozom nektek. Mondhatok úgy, hogy a diszkók Wagnerjei, Beethovenjei szólnak.

gondolkodtam amúgy, hogy honos németek között volt a gestapó, akkor annak a felesége lehetett a gestanyó. Ilyeneken jár az agyamkod a reggel, ezért kell meginni a kávét idővel, látjátok? Hogy a gonosz nyestek közül, ha már a nyestes csoportot is szóba kell, hogy hozzam, akkor van a nyestapó meg a nyestanyó.

Egyébként tőzsdőm nagyapám már megmondta nekem régen, hogy kábítőt tesz magadnak, így meg azonnal, mert lerakod valóban fülborul, lehet takarítani. Uff, és valamire igaza van. Na mindegy.

Józsi úr pedig írja nekem, hogy jó az ennek, köszönöm szépen, és üdvözli Csabi kollégánknak, hogy nem tudod, mit hagytál ki ma az idő szuperet. Szerintem még kicsit meleg van, de Csabi, akármint is hagytál ki, elek szerint kár volt, írja Józsi úr, itt látok valami nagyon finom, különpörköltött egy múltkori adás kifolyólag.

0: Yeah, let's go to the beach.
1: Az itt is veletek, kifejezett amatőrködés a történet, mi történt, miért tűntem el az ételből. Számítógépen nem felejtettem visszaállítani az automatikus frissítést, úgyhogy megjött az aktuális Windows-os frissítés, és abban a pillanatban Oktasz kilőtte a gépet és frissített, úgyhogy most már friss vagyok, viszont most már nem lesz több szakadás, nagyon remélem. És akkor menjünk tovább a klasszikkal is, persze ez a Beach Ball, egy kis randablázás, Nalinen Kénnel, ezeket ez 97-ből, ha jól emlékszem.

Kovics Locski, Sándor barátomnak is, Boltos Tárcsáncsónak is kellene szétabot kívánok, remélem, hogy neki is jók itt az emlékidézések bizonyos kategóriából. 90-es éveknél járunk jelen pillanatban. Bödi Szabjornak is kellemes egy szép napot, és örömmel látom, hogy te is itt vagy velünk.

pedig az első, gratulálok, hogy már elkészítette a nagyon finomságos lecsóját, abból is ettem, és az is nagyon-nagyon finom. 56 kis üveg lecsót készített a barátom, úgyhogy lehet hordani a pincébe, jó lesz az ínséges időkre, nagyon finomságos azok a lecsók bizony.

Kankónak is írom. Szétabot kívánok, és írja nekem, hogy egyébként ő meg kapós vagyok, ez egy kicsit hálattan, de legalább tartok. Köszönöm szépen, remélem jó volt a művészetek, völgyén nagyon szeretem, idén nem tudtam. Így nem tudtam Vigán Petenre eljutni, de jövőre mindenképpen tervezem. Remélem tényleg jól érezted magad. Mindenkinek ajánlom egyébként a művészetek völgyét, mert fontos. Nekem a mesélő bácsi a kedvencem onnan. Mi alap is

választhatok ki. Klasszikból a filmzenéksel. Az, aki látta a Trainspottingot, annak nem is kell többet mondják. Ezért viszont, hogy ezért itt ikonikussá váltak olyan áldolgozások, amiket tulajdonképpen akkoriban is azt a vegyzőt teszettek inkább. Itt leginkább a Nuxról beszélünk. Aminek a megoldásában szólnak a következő Underworld klasszikus, ez a Born Sleeping.

lényeg egyébként, hogy miért használom ezeket a frissítéseket, még egy gyors információ ezzel kapcsolatban, nehogy más is így járjon, mert amikor például hangszerállományokat használnak, úgynevezett vétéseket, és nincs meg hozzá megfelelő frissítés, akkor nem enged be a licenszerét. Csak hát, hogy ezt legalább úgy is csinálni, hogy majd is megengedem a gépnek, hogy na most lehet frissíteni, és ezt elfelejtettem. Ennyi történt igazából. Na most egy jó sörre lesz kompenzálom, remélem, hogy ti is nektek is ébrednek az emlékek bulikról, rendezvényekről, régi fesztiválokról. Arra is inkább egy nagy kedvenc érkezik szintén. 99-ben érkezik az Age of Love, és persze a szám cím is csak ennyi, Age of Love.

Következő dasok egy nyitó dalom volt. Alig hát egyik legjobban fölépített hangfelvételt halljátok ezeket, ez 94-ig megyünk vissza ezzel a verzióval. GD a folytatásban, és én a dal lesz, hogy fel.

Zalatának pedig kitartást kívánok, így nekem, hogy a Champions emberke nem végzett túl jó munkát, nem jól vágta ki a dobot, az nagyon jó tud lenni. Emlékszem, hogy nálam nem is csempét kellett kivegni, hanem a járólasszőre valamit, ami ugye úgy volt tekorozva. És egy centit tévedett a csávó, valahol megtalálom, mondom, megetetem vele, és viszont veled érzek, de sosz a kitartás. Egyszer minden rossz véget ér, és jön a jó!

meghagyom őket, hiszen kiklasszik a klasszik. A következő dal pedig Lil Louis-től érkezik, egészen volt 1989-es klasszikus, a French Kiss. Annyi szabad elmondanom, hogy még az előző rádiónál, ahol dolgoztam, úgy kerültem be. Az egyik éjszakai műsorban volt még a Csodacsiga Cset és a Fidi barátom. Ott volt éppen műsorvezető, és ilyen szexuálisan zaklató zenéket kért, hogy adjunk, küldjünk nekik, és én ezt az alatt küldtem át nekik. Szerintem egy fantasztikus, klasszikus French Kiss, igen, francia csókkal, Lil Louis.

ezek a szothazok most belemenjünk. Nekem szintén ilyen nagyon erotikus tartalmú felhangú volt a következő, de és Mr. Volt összeégedik, és kivezetten, ahogy ígértem nektek, eredeti zenék közül állogatok. Szintén az original verziója jön, ez a Mr. Volt, ez féle Gypsy van.

senki déltől akkor se a gondolat, lopjátok maradni még, és folytatom ezt a szettet, egy órát tudnék még ráúzni, majd meglátom, hogy lesz-e kollega esetleg, aki vállalkozni, akkor természetesen ez a dolog tájtalan. Na ne, csak ezt a folytatásban szintén 90, ezúttal 95-ben járunk a dallal.

voltunk, hát még meg nem tudom mondani, illetve a Dexon vagy Hászol voltunk, már annyit idetesen lenne, hogy hát igen, igen. Ezek mindazok a zenék, amik szerintem azért a akkori klubkultúrának a gerincét alkották. Köszönöm szépen, hogy velünk vagy, és még maradok akkor, de nem jön senki akkor még, amíg nem kell elindulnom, addig tudok veletek maradni.

teljesen más stílusban. Sing It Back On, aztán klasszikus lehet, de most jól, amikor most akkor egy remixem ezt szóljon. Egyébként pontosan az az ibizai DJ-től, akit szerintem a legtöbben ismerjük ezt a verziót. Boris Lugosz, Surprise jön, és jön a Malakos, a klasszikus. Ez a Sing It Back.

köszönöm egyébként ezek a sok táncolós márokat, és lehet, hogy nem mindegyikre reagálok, de látom és értekelem. És örülök, hogyha ezzel azt helyzetek, hogy valóban ezek az emlék nagyon jók és jókat felidézni. Ők a futatásban, mint én a extended versionben, a Motor Swing kiadó adja, tartodikod ezeket az 96-ból, Alternate. És természetesen a fantasztikus sláger érkezik, jön a Free.

szeretnék küldeni egy üzenetet Zozó barátomnak, aki éppen ablakot cserél a házamban. Nagyon-nagyon jó tud lenni, hogy ígyunk már valami normális fröccsöt, mert elegem van a citromos vízből. És szerintem benne is van a vész intézkedésben, hogy spórolni kell a vízbel, pláne a citromos vízzel, úgyhogy váltsatok nyugodtan egy jó nagy fröccsre, akár ugye fehérborosra, én mondjuk az ínsait pártolom, de mindegyik fröccs nagyon jó, úgyhogy kedves Zozó és kedves Béni, ígyatok egy jó fröccsöt, és ablakokkal pedig csak langsam, bite, nem lesz eső sokáig, úgyhogy kényelmesen szépen be lehet helyezni azokat a bizonyos nyílászárókat. Úgyhogy kitartás az ablakszereléshez, kedves Benni, és Zozó barátodat is üdvözlöm, és öntsétek ki azt a citromos vizet, de nagyon gyorsan.

kettő kis szemes adott nekünk. Az első az, amit neki is meg. Többen a gesztúrás, mikor az oldalról. Fantasztikus Mojo, és persze fantasztikus Lili.

0: Csáda Sában.
1: Mert nem érkezik, értem a hintó. Mindig a Super DJ Radio-t halljátok. Egyébként 14 órától Simon érkezik majd.

fél óra szusztanás és érkezik majd hozzátok. Tehát... Daluddal a Sunstormmal megköszönöm a szíves figyelmeteket, el kell indulnom, hogy hallgatotok és velem tartottatok ma délelőtt, egy kicsit a délután is.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen séggel, oh yeah, csodálatos szép szombat délután kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez így ilyen hirtelen elkövetett, vagy hirtelen felindulásból elkövetett beugrós adás. És hát így mondottam a múltkor, hogy lesznek olyan adások, vagy éppen műsorok nálam, amik ugye nem kerültek. Hát de hülye, tudok én fogalmazni, szóval nem kerültek adásba, de ott volt velem Jakab szálláson zenék, és hát ez egy ilyen szett lesz itt két órában Mr. Wayne előtt, hozok nektek két óra fincsi zenéket, plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, és amivel kezdtem, az egy 2003-as Simple Red, természetesen a Sunrise az egyik kedvencem annak idejéről, sok minden kötődik ehhez a zenéhez, lelkileg főleg. De természetesen, hogy ez egy unofficial, vagy még egyszer unofficial remix 2020-on, akárhányból, lehet, hogy 6,

Sunrise-nak, én azt gondoltam, hogy ezzel egy kis, ilyen kis beach house-os dolgot elindítok itt a délutánra. Én nagyon jó kajlózást kívánok erre a két órára. Azt szoktam mondani, hogy akkor ócu neki, meg azt is, hogy majd jövök, aztán olvasom a Viber-t, meg azt is, hogy oh yeah!

verzió 1992-ben jelent meg. Nagyon oda voltam érte, imádtam, meg volt kazettán. Kazettán volt meg. Aztán azóta megvan már lemezen is, de a 92-es Felix, Don't You Want Me? Egy hihetetlen nagy robbanást hozott, lehet azt mondani, a klub életbe. Mindenki imádta, ez meg itt egy 2026-os Lucas De Bonnet remix. Csak nektek, itt a Szuperen, oh yeah!

Na nézzük, az első Viberes itt van velünk, Encsike. Írt nekem azt, hogy a szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok. Ezt a kellemes meglepetést véletlenül elsőből tudom, hogy jössz és vártalak nagyon, hogy csodás szép hétvégét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Nekem is csodás lenne, ha esetleg kérhetnék egy jó kis számot. Jaj, nem zenét, mert mindjárt küldöd a 69-est. Tudod, mi a kedvenc? Tehát egy kis fincsi zene, Encsikének, csak úgy, csak mert meleg van. Jó adás, drága, és sok-sok kagylózó fülecskét. Puszcsika, Encsike! Majdnem egy levegőben ment, de nem. Hello, Encsi! Jó kagylózás neked is! Itt ez a zene például szóljon neked. Don't you want me? Ez most úgy nem jön össze jól. Jaj, de hülye vagy. Ford is le, don't you want me? Nem akarsz engem.

hogy a tiszteletem öröm, hogy ma is itt vagy. Köszönöm szépen, Imikém, nagyon jó kajdózást oda is, úgy, ahogy az is a család is itt van velünk, ahogy szokott lenni. És a István írja, hogy gyönyörű szép délután kívánunk néked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család jelen, nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek. Oh yeah! Oh yeah! Na, hát szóljon akkor! Jó kajdózást Erdélybe is!

Közben megérkezett a Lovász Károly, József és Kárcsi barátom, betyak csatlakozott ide a Viberre, illetve a kajdózó körébe. Azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdózok. Szép hétvégét és jó adást kívánok, oh yeah! Tudjátok, a kód az mindig is az.

Bravo, Lajos! Üzelkedés és jó kajlózást úgy, ahogy Geringelhel Norbert is megérkezett. Amit írszi a DJ Simon érsek halma is csatlakozott a medencéből fülelünk. Azt szab neki! Bocsánat, ne írjatok ilyet, én meg beollasom. Jaj, de hülye vagy. Szóval szép napot és jó adit neked. Köszönöm szépen, Norbi. Na hát és pontosan, hogy ilyen kis... lehet, hogy a Beach House-os szócot próbáltam összeszedni. Ja nem, mert ez már össze volt szemben, de mindegy. Azért lehet hazudni, nem? Nem. Hát de. Vagy nem. Na nézzük a következő zenét, a mindent mondó nem mondta meg nekem, hogy mikor a zene, de jön David Tort és Megem. Egy igazi diszkó, jön a Get Up and Dance. Hát most lehet mondani azt, hogy álljál, szállják ki a medencéből, aztán táncolj, de szerintem nyomjad.

1999. DJ Spiller, vagy éppen Spiller. Megjelent a Mighty Miami IP-vel, és senki nem tudta hova rakni a Groove Jet című nótáját. Aztán nagy csönd volt körülötte, és igazából senki nem hozta fel a dolgot egészen pontosan egy évig. 2000-ben megjelent Spiller megint a Groove Jet-tel. És hát ez Sophie Ellis Bextor hangja, bármi. Bármihez hozzányúl a csaj, bármihez beleénekel szerintem, vagy bármi bebocsánat beleénekel, abból egy arany lesz. Így lett szerintem 2000-ben az egyik legnagyobb Clubhouse sláger, Spiller és a Groove Jet.

nézzük a Viber-t. Putyán Lajos küldött engem egy képet, mert azt írja, már reggel óta melegedünk. Hát, abból aztán majd télen is tudtok melegedni, küldött engem olyan sok képet, abból éppen, hogy pakolják be.

kis történelem óra, lehet azt mondani, 1948. április 9-én született Velencében, Olaszországban, Nicoletta Strambelli, és hát Fincsik és ilyen zenéket hozott, énekelt, stb. 1968-ban

TikTokon például. És hát itt van egy 2010-es verzió. A másik olasz csávó. Giuseppe Tucillo. Akit ugye tegnap bemutattam már, ő elutazott szépen Ibizára, azt azóta is ott él. Szóval ők ketten, vagyis Tucillo úgy gondolta, hogy Petty Pravo megér

azt mondják, kellemes a hasznossal. Fritja azt írja, mi is megyek, de dolgozni. Jól dolgozd meg azokat ottan.

hetero barátom annyira nyomja a melót, hogy inkább elejtett mindent a kezéből, csak hogy megírja nekem, hogy hogy is írta? Jó ez a latinos csaj. Ugye? Főleg a melózni kell. Na figyelem, hölgyek, urak, itt a következő zene, ha már annyira itt a klasszik house-oknál járunk, lehet azt mondani, hogy 2001-be kell megint visszaugranunk. Ugyanis Glasgow-ban ekkor az angol duó adott egy fincsi zenét. A Silicon Soul, és jön a Right On.

maga a Purple Disco Machine hozott nekünk egy fincsi zenét. Sophie and the Giants közreműködésével hozták a Paradise című nótát. Na ez pedig itt most a Superen. Oh yeah!

magyarul csúcsragadozó film, és van annak a betétdala. Ezt már többször is lejátszottam, és úgy vagyok vele, hogy ezt nem fogom tudni megunni, úgyhogy jönni fog máskor is. 2015-öt írunk, a The Chemical Brothers hozta a Born in the Echoes albumot, és azon volt a Go című nóta. Na most ezt a filmbe szépen belepasszintották, és iszonyat jól passzolt hozzá, azt lehet mondani. Úgyhogy jön a The Chemical Brothers és a Go egy The Software remixben itt a Super M.

0: aki 1968. március 20-án született Marylandben.
1: És hát
0: lehet azt mondani, hogy nagyon jó és nagyon fincsi zenék kötődnek a nevéhez. A hölgyet úgy hívják, hogy Ultra Nate, vagy Natey. Ez meg elcsúszik, de meggyógyítottuk. De szóval jön a következő zene. Ultra Nate és az Automatic, amit egészen pontosan 2000.

maradjunk a csajoknál, és maradjunk Amerikában, vagy éppen Kanadában. Kanadából érkezik Anastasia D'Eleni Carniere, alias Blond is, illetve Ziba. Ziba, aki Marcus. Ziba néven Food. Ő viszont egyenesen Amerikából, Hollywoodból érkezik. Mondjuk ő már csávó, de mindegy. Itt amúgy is a blondi sem a hangsúly. Ezt most úgy kivágtam magam. Nem, de nem baj. Szóval jön a 2024. október 10-ei megjelenésű Different Way.

hiszem kezd meleg lenni a helyzet nálam. Be kell izítanom. Valamelyik ventilátort lehet, hogy leáll megint, majd az a fincsi kis műszer itt mellettem. Hát van ez így. A technika ördöge soha nem alszik, lehet azt mondani, vagy éppen a sorci ugrott be mellém és rányomotta a pauz gombra. Ugyanis ma, ebben a két órában

Itt van velünk Rumi György is bejelentkezett a Viberre, illetve bekapcsolódott a kagylózók körébe, azt írja Hali-Hali. Szarvas is itt fő meg a tetőn. Miért nem lettem mélyépítő vagy alagutású? Na hajrá, szuper DJ-sek! Remélem, sokan medencében vagytok. Rajtad kívül mindenki, csak mondom. Tiszteletem, uram! Jó kagylózást oda is! Megérkezett a Pazsi barátom, és ma azt írja, szia barátom, üdv neked, és persze mindenki másnak. Hello, Pazsi! Jó kagylózást!

jól tudom, ausztráliai a csapat, de mindjárt utána nézek, azt mondja, hogy hozza a kisokos vagy nem? Így van, az ausztráliai csapat érkezik, az Empire of the Sun. És a We Are the People, amit annak idején 2008-ban dobtak piacra, ha jól tudom. Bocsánat, 2009-ben. Aztán úgy voltak vele 2023-ban, 11-ben is egyébként, de meg nem is szerették 23-ban még többször. Aztán 24-ben jött ki szerintem az igazi, meglepi, az Artbat hozta, és megmutatta nekünk, hogy mi is az az igazi. We

Na tessék, én ezt nem is tudtam. Bazi Szilviének kedvenc zenéje. Az Empire of the Sun és a We Are the People. Úgy van, mi vagyunk az emberek, ugye? Egyelőre még.

És ha már egyszer 3 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal egészen 4 óráig. Aztán senki sehova, továbbra is élő műsorokkal várunk itt benneteket a Super DJ Rádion. 4 órától egészen 6 óráig jön Vane kolléga. Nem olyan Vane, mint ami a neve is mutatja. Aztán jön 6 órától egészen 8 óráig, ami Dance Doktorunk, Dr. Tom. Majd 8 órától DJ Robix zárja a napot, lehet azt mondani. Úgyhogy hölgyek, urak, senki sehova. Mi megmegyünk tovább itt a következő előadó. Ha jól tudom, a Delirium, ők Amerikából érkeznek. Ha nem így van, akkor majd dobjatok rám pár követ. Illetve Krisha Turner, egyenesen Kanadából, az R&B pop énekesnő. Közöse 2009-ben jelent meg a Testing Gravity. Tudjátok, amikor por kerül a gravitációban. Na most 2010. február 16-án jelent meg egy remixe a Testing Gravity-nek, és abban bizony ott volt Sultan and Neat Shepherd közös éneke remixe. Valahogy így hangzott, ezt most meghallgatjuk.

2004-es klub vakolat lebontó zene, aminek az volt a címe, vagy még mindig az a címe, hogy Need to Feel Loved. Ezt küldeni Mencsinek, ha már annyira szeretett volna egy zenét, akkor itt van. Tudod, ha lefordítod, azt jelenti, hogy szeretve kell éreznem magam. Vagy jön a reflektés, de

közben azt írja nekem Hódémi, hogy nagyon jó hangulatok a mai zenék, és köszönöm szépen. A szépet nem tette hozzá, köszönöm, hogy csak annyit. És azt írja, hogy lecsót főzök közben, ez kiváló. Hát gondolom, hogy akadna meg. De majd csak ha eszed.

Bazsi, azt ír nekem a Viberen, hogy nagyon meleg van, de ettől a zenétől főleg a néni hangjától kiráz a hideg. Most akkor mi van, Bazsi? Meleg vagy hideg?

hogy Bazsikám a szomszéd löttyét konstogatva. Szerintem ez barack lesz, nem a szőlő. Ugyanis kis édes kis izé van a számba egy utólag. De hülye hangzott ez most. Na, de ha beledumáltam, akkor elmondom a következő zenét. Vagyis felkonferálom ilyen szépen. 1991 a Raze hozott egy olyan zenét, aminek az volt a címe, hogy Bass vagy Bass Power. Aztán úgy gondolta a pornó. A pornó, mint előadó, nem zene, vagyis nem film. Egy olasz csapat, Fedegrand, ugye ott a háttérben azért megbújik. És hát úgy gondolta, hogy érdemes ezt megremixelni valamilyen módon. Aztán nem csak a pornó, hanem az Andy One, Psych and Sugar Star, Paul Wolford és Stefano Nofferini is megremixelt ezt a fincsi zenét, aminek az volt a címe, hogy Music Power. Ó, de jó volt. 2005-ben nagyot robbant. Lehet azt mondani, hogy lebontotta a ház falát. Akkor, ha jól emlékszem, Citáró barátommal a Laposon, a Bahnhofon zenéltünk. És hát, ja, jött ez a fincsi beüvöltő zene. Music power. Berekedtem. Egyes. Mégse. Power. Szóval itt van velünk Lodás Szabi is, aki azt mondja, üdv Simon, Simotonja is jelen van a hallgatók között. Köszönjük szépen. Majd azért most már szednem kéne valami ilyen jogdíjat, hogy az én nevemet használják egy toronyhoz. Ez a jövő titka, hogy lesz ez megoldva, de egészségedre, Bazsikám. Így egybe kötve mindent. Hello, Szabi, jó kajdózás neked is. Szóval jöjjön a pornó 2007-ös zenéje, a Music Power. Ez nem hazudik, ez odavág.

Vagy valami ilyesmi. Itt van velünk a jamaikai csávó is. A Nandi, a szia, szia, sima nőd, mindenkinek jó zenéket hoztál. Ismét a jamaikai Nandi. Hello Nandi. Jó

azt írja nekem a jamaikai Nandi, hogy kagylózás reggel óta folyamatos, csak a telomat raktam olyan helyre, ahová nem szoktam. Aztán nem találtam, mert a nő nagyon nem is hiányzott, hogy a pánatban hiányzott volna. Mondjuk, ha jó zenék vannak, akkor nem. Ez így van. Az azt írja, hogy nézők Lobász Karcsi barátom ír nekem is. Én is örülök, hogy sok embert megismertem, és remélem jövőre is összejön a Tali. És én is reménykedek benne, hogy jövőre is ott tudok lenni veletek. Akár nektek. Egyébként kaptam Zoliról egy nagyon szép képet. Nem tudom, hogy az olyan, mint ilyen pride-os izé lenne az arcára kenve, de... Ja nem, az magyar zászló, haj, baj, nem benéztem. Bazi, látod, miket csinálsz? Na figyeljetek, szuperek! Jön a következő zene, nem sokára. 2005 márciusába járunk, és érkezik, ami én is vagyok igazából, egy Mr. Negatív. Mert mint az előadó az, meg én is az vagyok. Egy hatalmas negatív jel. De azért próbálok így változtatni, már hogy nagyjából kicsit átfordultam, és az egyenlőség. Na még egyszer, egyenlőség jelnél tartok. Szóval jön 2005 márciusából az Evacuate, a kiürítés. Na az kéne már csak nekem. Egy jó kis kiürítés. És látom, ahogy hetero barátom felnyerített erre, ezt ki is fogja vágni. Szóval Mr. Negatív és az Evacuate, a kiürítés érkezik itt a Superen, de nem ürítjük ki senki sehova, ugyanis nem sokára, egészen pontosan 19 perc múlva érkezik hozzátok Mr. Wayne. Oh yeah, itt a Superen.

Na tessék, azt írja nekem Reisinger Misi, hogy szia Dézsi Simon, öcsém! Micsoda zenéket húzol ki a cilinderből! Üdvösség mindenkinek! Erre Misi! Hát most gondold el, Misikém, hogy ezek ott voltak velem Jakab szálláson. Na, miket tudtunk volna ott együtt bulizni. Ja? Hát volt buli.

kinek mit mondasz, hogy your friends and the neighbors. Hát most itt, ha magyarra leszeretném fordítani, akkor azt jelenti, hogy a barátaid és a szomszédaid. Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy mi ez a sorozat. Egy amerikai TV sorozatnak a neve, vagy címem 2025-ben pörgött sokat. És hát az van, hogy jön egy olyan zene itt a Szuperen, ami hát több mint 320 millió, még egyszer mondom, több mint 320 millió lejátszást ért el világszerte. De Isten igazából az ele 2010-ben jelent meg Kato and John néven, vagyis előadó néven.

utolsó zene. Az utolsó zenéhez egészen pontosan 1999-ben kell elpattognunk. Bocsánat, 1998. Hát igazából 1998 évvégén jelent meg a zene, de 99-et datálják. És hát egy igazi, nagyon fincsi remixet hozok tőlük. 2022-ben jelent meg ez a remix. Jön a Lost Tribe Mad Dream közöse a Game Master. És én hát én ezzel a zenével szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. És hát azt tudom mondani nektek, hogy ezzel a zenével fogom kezdeni a legközelebbi adást. Ez biztos. De senki sehova érkezik hozzátok Vain, aki egészen 6 óráig pörgeti a fincsi zenéket, majd érkezik Dr. Tom egészen 8 óráig. A vizes doki itt lesz nektek, és 8 órától DJ Robix zárja a napot itt a Szuperem. Én ezzel a dallal akkor köszi mindenkinek, hogy itt voltatok. Game Master. Csácsubi csá, sziasztok!

0: Bocho Diván.
1: Yes, master.
2: Ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
0: Mr. Wave,
3: jövök már.
2: Kezit csókolom.

0: Még így az elején szeretnék mindenkitől elnézést kérni, hogy az az acélos bariton, amit megszoktatok, most nem úgy szólal meg, ahogy általában megszokott, kicsit küszködök a torkommal.
1: Úgyhogy sajnos továbbra is szerkesztett adást hallotok, amiben jár a barátom.
0: Na még így az elején elmondanám azt, hogy a mai programban tematikusan haladunk előre. Ma 1981-be látogatunk el.

0: kommunikálni most is csak a Viberen tudunk.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem! Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen!
1: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: ...1981 nem volt egy egyszerű év. A top 100-as listán első helyen King Carnes, valamint a Bette Davis Eyes.

Rejthetetlen páros érkezik hozzánk Diana Rosszal és Lionel Richievel. A Végtelen Szerelem, ez a dal címe, és ők voltak a másodikok a Top 100-on.

Beatles és Lionel Richie és a Végtelen szerelem volt a második ezen a bizonyos top 100-as listán, míg a hatodik helyen érkezik a felejthetetlen dal, a Kool & The Gang és a Celebration. Ez 1981 igazi mulatós dala.

Dolly Partonnal. Ő volt a 9. és igazából tőle független a műfaj, hiszen ő igazából countryval foglalkozott.

A top 100-as befejező része következik, az egyetlen dal, ami még belefér ebbe a mai programba, az Abba és a győztes mindent víz című dala, csak a 23.

0: 1981, és jönnek elő az emlékek, sajnos ebben az évben, nem 1981-ben, hanem 2023-ban veszítettük el a magyar diszkó hőskor egyik legnagyobb műsorvezetőjét, Éliás Gyuszit. 81-ben sikerült vele együtt dolgoznom Balaton, Rózsakert. Egy évadon keresztül felejthetetlen volt. Hallgassuk egy picit Éliás Gyuszit, és egy 81-es sikert, a Fritzel.
1: Also, möglich, Sie waren mal in dem Ungarn, und jetzt noch einmal. Egy szóval lehet, hogy ön már, vagy önök itt mindjárt voltak egyszer Magyarországon, de a következő felvétel kapcsán még egyszer elutazunk. Igaz, nem magyar együttesnek, miért pont magyar együttesnek jutott volna eszébe, de ahogy faják, tényleg egy nagyon kellemes, nagyon jó kis ország ez. Nos, tehát nem csak a valóságban, a színhely. Wir fahren nach weiter. Rom? Jetzt schon, nächstes Mal. Nach Ungarn! Mit dieser Musik. Ladies and gentlemen, we travel away. And the next one, the next station, is Hungary. With this music, the band called Fritz. Tehát a Fritz énekel, és a színhely. Magyarországon szépek a lányok, és jó a bor. Hát ezért jönnek.

Bizony szenzációs volt 1981, jöttek az NDK turisták, nem véletlenül hangzott el a Fritz és a Hungária, annak ellenére, hogy a Fritz az egy osztrák csapat volt. Hölgyeim és uraim, Magyarországon járunk, érkeznek a bokorfivérek, a Color és a Féltelek az első számú kedvencem a magyarok közül ebben az évben.

és valamint, hogyha Magyarországon járunk, semmikért nem hagyhatunk ki, hiszen a következő csapat egy korszakot teremtett, sőt, a nevük is Hungária. Ez a Hotel Mentol.

1981 legjobbjai szólnak most. Ne felejtsük el, hogy van egy olyan csapat, akit úgy hívnak, hogy Neoton Familia, és 1981-ben már megjárták Japánt a maratonnal.

0: mit MC Jö. Meine Damen und Herren, lovagok és lovaginák, ez itt a Super DJ Rádió. Be kell jelentenem egy olyan dolgot, amin egy nemzedék nőtt föl, a 90 éves Komjáti György. Vele gondoltam, hogy jó lenne rámenni ezekre a rádiósokra, akik meghatározták annak idején az életünket, úgyhogy nem lehetetlen, hogy összehozok egy olyan programot, ahol a híresebb rádiósok fognak szólni. Köztük a Radio Luxemburg első számú DJ-je, akit úgy hívtak, hogy Tony Prince, és 81 legnagyobb slágerét tolja nekünk.
1: Hey, good evening, everybody. This is your royal ruler, Tony Prince.
2: Radio Luxembourg.
1: Affectionately known as...
2: Hello?
1: Yes, sir, and I've only one thing to say tonight, and that is... Let's get it away. This is Annika, the start of tonight's Tony Prince Show on Radio 208. Four. Give me some of that sake. It's that Japanese boy making music time. Do it.

szól, ezzel bele is kezdtünk abba, hogy a 81-es év legnagyobb nótái szóljanak ABC sorrendben, tehát jön az African Magic Combo, amiről mindenki azt hinni, hogy egy ilyen oszidiszás csapat, na de nem, ők franciák.

Annak idején az NSZK-ban 1981-ben volt olyan, akire azt mondták, hogy bizony kihívója lehet az ABBA-nak és a Boney M-nek is, de lássuk, hogy valóban úgy is van-e. Jön az Arabesque.

1981 spanyolországos lágerlista élén a Biscuit és a Zuzu. És azt se felejtjük el, hogy a második helyen Spanyolországban a Boney M tanyázott.

Hogy akkor nem elég az, hogy az agyam szürke állománya lassan kezd zöldbe váltani ennek a bizonyos bigyónak köszönhető, ami hátrafelé megy, vagy mi? De már zízeg is rendesen a zúzútól, úgyhogy a zúzú után hagyja jön a második helyzet Spanyolországból, akit úgy hívnak, hogy Bó.

nagyon kedves Simon barátomnak üzenem a következő csapattal, hiszen Svédországban járunk, hogy a plegykák szerint annak idején azt mondták, hogy Ted Nugent, Björn Ulvaeus és Benny Andersson is megtalálható a szerzők között, ez a karamba.

1984 legjobbjai szólnak, kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást, és hagyj jön az a dal, ami nekem azért a 81-et meghatározta, ez pedig a Chili volt, és az egyszerű szerelmes dal.

Tehát a következő novatához no comment, mert ő róluk még tulajdonképpen a mit is ír, ahogy is hívják, se tud semmit. Ez a Darlene és a dal címe Chicago, egy viszont biztos, hogy ez is 81-es.

Sokan azt mondják rólam, hogy bizony angol száz imádó vagyok, legalábbis a könnyű zenében mindenféleképp, úgyhogy nagyon kevés embernek tudtam megbocsájtani azt, hogyha németül fakad dalra ezek közül. Az egyik Nena volt, a másik pedig Falco, 1981 az első lemez és az első sláger.

távol akár Falkót is megsírathattuk volna. A dal címe Seven Tears, hét könycsepp. És ez pedig a Gumbay Dance-ben, csak hogy maradjunk egy kicsit még a német nyelvterületen. De hál' Istennek, ők nem németül énekelnek.

81-ből rengeteg emlék jön elő, és vannak dolgok, amiket semmiképp nem akarok elfelejteni. Ezek között a következő lesz az, amit nem fogok tudni elfelejteni. Cseppeli vagyok, a francia öböltől nem messze a szabad kikötővel szemben volt a kikötő nevezetű kocsma, ahova szelíd lelkületű kamionsofőrök és hajórakodók jártak elkölteni azt a bizonyos sárga italt, ami habzik, és imádták a zenét, úgyhogy a helyi tulajdonosnak és a csaposnak rendszeresen én vittem az újdonságokat, és ezek között 1981-ben az első dal, az első kazettán, amit vittem nekik, az bizony a tangó harmonika fejedelmétől szólt, James Lasttól, és a Biscaya volt.

A következő hölgy polgári neve Kim Smith. Na de ilyen névvel nem lehet a slágerlistákra felkerülni, viszont a következővel, ami úgy szól, hogy Kim Wilde, ezzel bizony igen. A dal címe Cambodia, természetesen ez is benne volt a top 100-ban.

igazából el kell mondanom, hogy nem csak Svédországban és Magyarországon születnek hülyék, a belgáknál is lehet találni bőven. Ez a Lou és a Hollywood Bananas Belgiumból.

1981 legjobbjai szóltak eddig, van és most is. 81, egy rendőrbőrért. Ez volt Alain Delon egyik szenzációs filmje, és Oscar Benton az igazi deátarokkal érkezik. Ez volt a film főcímzenéje. Épp hogy két ujjal pötyög a zongorán, és valami iszonyatos energia van mögötte.

Hölgyek, urak, bizony Oscar Benton volt a Zsaru bőréért című film főcím zenéjével. Ez volt a Bensonhurst Blues, és a folytatásban, ami még hátra van, az az ott van, a Radio 2000, valamint a Secret Service és Steve Kekana. Kezeket fel!

És ami még hátra van a menekülő körben, a Radio 2000, The Secret Service, Steve Kekana. Ezek voltak azok a dalok, amiket mindenféleképp meg akartam veletek osztani 1981-ből.

már az utolsó 1981-es dalszól, meg a következőkben, ami igazából egy reggeli programba illet volna bele, a Rising My Family, azaz Fölverem a családot, ez Steve Kekana.

így a végén megpróbálom bevallani az őszintét, mert hogy úgyis minden kiderül, mert mindenki derül. Én kegyetlenül jól éreztem magam, előjött egy rakás emlék, remélem bennetek is, találkozunk a jövő héten, amikor is 1982-ben megyünk el. Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok.

Szép jó napot mindenkinek! 2026. augusztus hó első napját járjuk. A nyár utolsó hónapját, ugye már. Amikor is 18:02-kor benkezik Doki, sziasztok! Vén után, Simon után, Boriszka után, és még mi, ki tudja, ki után. Szabadon ingorázzák a Robita www.szuperizsirádio.hu. Sziasztok! És annyira sikerült, vagyis annyira örülök, hogy sikerült Simonnak beállítani úgy, ahogy kell. Köszönöm szépen, Simon. A legnagyobb a közt vagy? A legnagyobb 100 között vagy biztos. Kedves fény, pedig köszönjük szépen, tényleg. Legközelebb visszavárunk, imádás volt minden egyes perce ennek a

Dance doktor, ugye már van egy Viber számunk, ami 0-70-45-95-95. Úgy gyerekek, egy óriási vacsora után vagyok. Nézzétek el, még mindig cuppangatom a fogaim között, ami van. Várjál, nyami. Brutál jó kis leves volt. Onda pedig sült csirke volt, kérlek szépen. Tudom, senki nem kérdezte. Na sziasztok, csapjunk a levesbe. Én már belecsaptam, utána pedig a csirkébe. Most pedig a lovak között vagyunk. Na nézzük, ilyen ez a Snap kultusz.

hogy is volt régen? És így I go Maria.

Hú, nagy buli lesz, figyelj, figyelj! Kérlek szépen, előző héten volt a Super DJ Rádió partija. Óriás, gyerekek! Szerintem a legnagyobb volt, halál komolyan mondom. Megéltem már hetet, de ez volt a legnagyobb, tényleg. Bődület hangulat volt, óriási volt, gyerekek! Még mindig a hatás alatt vagyok.

Kuwait, Kuwait Day. Unix Map után itt van Unix 2. És az Aiku Aiku Aiday. Itt van az Aiku Extended verzióval, itt a Super N, figyelj, figyelj!

Nézzük a Viber-t, ki volt az első. Angyal Andrián, szia, szeretném köszönteni a hetedik kerületi baráti kört Balatonkenesén. És köszönjük Kecsi és családjának a meghívást. Boldog születésnapot, Henny, boldog névnapot, Szabi, puszi, Adrien, és a régi hétkeres barátok. Mondjuk happy birthday, és happy name day is van talán. Sok boldogságot!

0: Of course.
1: Nu fac bără și Shitman. Ție de ochii de astăzi din geacrul tău asuta. Tudi că-i bă și șot văd. Ugye szerveztünk egy pingpongú esenyt, de átszersen minden volt, gyerekek. Hát a dárc azért annyira nem ment. Viszont a legszomorúbb azért voltam, mert nem találtam, gyerekek, olyan embert, aki talán 10-ből, jó, max 15-ből kijött volna nálam pingpongba. Úgyhogy volt egy verseny, meg is nyertem, persze, hogy egyértelmű volt. Nem baj, majd jövőre. Hát, ha van, aki pingpongozni is tud. Na, pillászom tovább. Figyelj.

Na, pillázzunk tovább. Réges-régen voltunk Colosseum diszkóba, ugyebár a Gogota utcába. Onnan az egyik sláger itt van velünk. 90-es évek közepében. Itt van Swing és a Dev Voice.

kicsit-kicsit visszahozzuk a 90-es évek közepét. Ó, kis Dev Boys. Úgy, gyerekek, aki volt Kolosszomban régen, tudja, hogy olyan pálmafák voltak a diszkóban, jó halott pálmafák, és bőrülő garnitúrák végig-végig. Írtózatosan buli zene volt, és buli-buli, az volt az egész. Atya úristen, micsoda technika, micsoda fénytechnika. Szerint véleményem szerint Magyarországon, 90-es évek közepén, a Kolosszom mindent vitt.

És megmondom őszintén, a buli után kérlek szépen maradtam össze. Egy hetet vártam, hogy összerakjam a cuccost itthon. A bakelit lemezek még mindig érdekezve vannak, úgyhogy azok még nincsenek a helyükön.

A tiszta Link vagyok, nem? Ilyen Link a lány, vagy a csávó. Úristen!

Itt van a másik sláger, szintén a Colosseumból, Signa Soul. Dal címe Don't Play My Song, itt a Super Elve. Óriás szerelem volt, gyerekek!

song. Itt vanunk Erzsi, szia Erzsi! Szia Doki! De hogy itt vagyok, nagyon szuper a buli. Nem, nagyon szuper buli volt Jakab Szálláson. Ez így igaz, köszönöm.

Ismét Fiber, itt van egy Zsurci kapitány is. Eladóki főné, mire nyomott Denorról, vagy a Pöti Danorról? De hülye! Azt is mondj be, hogy a pultod hogy került fel a stúdióba? Hát Évi felhozta, na valljuk be. Egy zoomot, ha írja meg. Jaj, ti, jaj. Igen, megmondom őszintén. Én nem voltam itthon, Évi felhozta a pultot úgy, ahogy van. Azt hiszem, volt két lemezjátszó, bakelit. Két sima lemezjátszó és egy keverő is. Úgyhogy köszönöm neki is. Innen is. Viszont a bakeliteket én hordtam föl. Ad nem volt gyenge.

Finomkis kis Erik, és Rakim. És Ofra háza persze. Hát ki más nem? Hát kinek ilyen háza, kinek olyan háza? Nekünk momenten Ofra. Lehetne Nyíregyháza is, vagy bármilyen.

is a Sisi-tom Félanál. Gyönyörű szép szombat késő délután kívánok neked, drága Doki Erdélyből, Erdőszentgyőjből. Az is a család már vált téged. Örülünk, hogy vagy. És újra hallhatunk, és csodás hétvégét kívánunk mindenkinek. És nagy örülés oda át. Halli-ho! Figyelj! Hit the studio, 'cause I'm paid in full.

szintén hányszor, de hányszor szólt ez a zene momentán. Jó öreg házi buliban, 90-es évek közepéről. Nekem olyan volt, én a filizmán volt, gyerekek, hogy az valami bődület. Ilyen függönyszerűen le volt vágva oldal a hajam, hátul cof. Jó, hallott, hátul cof, igen, igen nekem. Tudom, láttatok már egy páran, igen, hátul cof, még egyszer mondom. Nem is mondom tovább.

Mr. Double in Outan, the Ted Kingpin and the FBI shot Dodo writing. Jézus, gyere le! Ezt hányszor játszottam? Az annyiszor játszottam, hogy meg kellett vennem újra a bakelitet. Viszont akkor már sikerült megszereznem a sárga korongot, ahol rajta van az akapel.

Tomász Kacsis itt van velünk. Maximális tisztelem, doktor úr, szép hétvégét és jó adást kívánok mindenkinek. Jó hétvégét volt, jelenem jó hétvége volt. Jakabszálláson köszönöm a fantasztikus hétvégét és a megtiszteltetés volt. Személyesen, hogy megismerhettetek benneteket. Remélem jövőre ismét alig. Igen, már lefoglaltuk jövőre is. Minket ér a megtiszteltetés, hogy ott voltál velünk. Óriási ember vagy, Karcsi.

és itt van Fater is. Szép szombat estét kívánok, Doki! Jó rádió hallgatás minden kedves SDR hallgatónak. Sopron Gariból. Fürel is sok ezerrel. Köszönjük szépen, Fater! Szia!

hogy téged a fogtündér helyett hajtündőt látogatott meg, hogy te mész már tudod hova. Amúgy szépeket mindenkinek. Mellés TV, hello, gyöngyös halál! Ha átmentem rajtatok, csak szólok. Mármint értsük úgy, ahogy kell. Na figyelj, figyelj! Jó kis De La Soul jön, és a Keep the Faith!

egy jó kis bográcsról. Annyit ír, ott kacsint rád a hal, és nem néz a szatyorból. Szia, Áki, finom lehet. Bela Szoltát és a Keep the Faith, úgynevezett Just a Touch remixben, itt a Triple W Valcó Benedzsi Rádiopoton.

Gabriella is itt van, úristen, mennyi üzenet, Jézusom. Szia, Doki, nagyon jó blokkot nyomsz. Le sem merem írni, hány éve tomboltunk ezekre a zenékre. Hát ezért vagyunk mi. Emlékeket ébresztünk, tudod? Szia, Gabi, ciao.

Szintén ott volt a Super DJ Redo Partin. Annyit így bizony jó volt a DJ simogató. Mekkora doha. Ugye? És jó kis meetingek.

Who would that De La Soul is, I keep the fade? Régi-régi sláger. Mondanám, hogy újra gondolva, de hát nem. Mondjuk a Queen után szabadon.

0: többet.
1: Na nézzük. Találtam már egy olyan zenét, amit nemrég sikerült megszereznem fekete korongon. Most jelen pillanatban nem arról fog szólni. De teljesen vadi új nyomtatásban újra kiadták. Normálisok ezek az emberek, majd figyelj!

Köszönöm, megmondom őszintén. Again. Készülünk felétek egy rohadt nagy partival. Augusztus 15-én. Again. Now. Now. Mondom én. Rengeteg műsorvezetővel föllépünk itt augusztus 15-én a Mátrából egy mátrai nyárszáró partival.

Na nézzük még egy-két olyan hip-hop zenét, vagy a rappet talán, ami réges-régen nagyon nagyot futott, gyerekek. Visszamegyünk 100 BPM alá. De hát azok az emlékek, azok a, hogy is mondjam, azok, a, azok az érzések visszajönnek, amik körbe-körbe táncoltunk, mint általában mindenki akkor, és mindenki, aki kicsit jobban tudott táncolni.

Hiszed, hó? Úristen, erre is mennyit loktük. Loktük, hülye, löktük. Hiszed, hó? Hiszed, hé?

ismét Viber, ismét 0-70-45-95-95-95. Kolos Zsémisét, ha vennék, szia, Imikém! Szép hétvégét, szia, Doki! Ahogy hallom, pörögnek a fekete lemezek, kivel a hip-hop felvételek! Nem, Imikém, kivétesen most nem, a mai nap nem fekete lemezek szólnak. Annyit én még nagyon szuper szombat estét mindenkinek! Hey, how are you doing?

90-es évek legelejéről még mik voltak, figyelj! Találtam egy újat, meg egy akkorát. Dót agyad. Az összes hagy lebenyedet. Mindenedet, kész, pont. Ő is megvan fekete korongon. Viszont engem most traktor nem visz oda, hogy én ezt betegyem. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy a 1-2. 1-2.

Köszönöm írni, hogy Mark Morrisontól a Return of Mac-et, amíg nem volt a mai nap, kérném, viszont annyit ír még, hogy imádtam azt a zenét, először a rádióban, élőben, betelefonálva, 12-13 évesen kérte. Aha, persze, hiszem, ha hallom. 1-2 Ő is Stretch, és a Why Did You Do It?

Kis Péter Attila is itt van, mert egy kiadoké, amilyen szuper zenéket raksz be, embertele jó zárójel. Szerintem inkább téged profnak kéne nevezni, ha persze, köszönöm. Jó, Attis Szögedről. Szia, Attis.

Dance Gave It Up. Claude Erger is itt van velünk. Hello Giovanna és a Serenata Rap gyerekek a legnagyobb zene szerint véleményem szerint úgy, hogy teljesen mértékben igazad van. Ha még nem volt is belefér. Még nem volt sajnos, elfelejtettem pedig óriási mekkora zene. Majd még nagyon rendben vannak a zenék, jó a műsor, köszönjük szépen. What you waiting for, Jungle Brothers. És ha már ennél az időtartalnál tartunk, időballomnál úgy is lehet mondani. Milyen ballom hülye? Ennél az időszaknál, te hülye.

Hát is egy olyan fekete korong, legalábbis ami már mi sikerült megszereznem, amit újra nyomtattak, képzeld el, újra nyomtatták. Now that we found love. Heavy and the Boys, itt a tripla W. Super DJ Rádió Pompilla.

A Doki annyira nekem zenész ma. Ha nő lennél, az már szerelmes lennék beléd. Hip-hop szerelem. Hello, Zotya.

A kérlek szépen augusztus 15-én egy olyan parti lesz itt, hogy jó napot kívánok! Ilyen fellépőkkel itt a Mátrában fönn, hogy így nálam személyesen meghívtam hozzám. Józánk Öcsi! Józánk Surci! Józánk Fire! Józánk Smog! Jön hozzánk Kukori bácsi! Ó, nehogy valakit kihagyjak, várjál! Ja, én is itt leszek! Keep it funky! Na, az ott lesz a szeren, gyerekek! Délután 2-től kibéreltük az egész Super Rádió helyet, úgyhogy

Lovász Kacsi ismét. Az igen, doktor úr, az lesz ám a parti. A micsoda. Tényleg szépen gulyásleves csak rotyogni. És levezetésképpen pedig lángos, sajtos tejfölös, úgy, ahogy kell. Kis sonkával megszórva. És egy rohadt nagy medencém is van, hál' Isten. Úgyhogy el leszünk. Júj,

Ez is mekkora volt, gyerekek. London Beat, I've been thinking about you után. Ezt figyelde. Nincs oda remix ráadásul. Pisilés a köbele. Hát, ha úristen, figyelje. Da tiki ta ta ki niki naki na ta.

finom kis blues system. Úgy elég szól tőlem. Keresgéltem, kutakodtam. Találtam. Na de figyelj, mit találtam rá. Úristen, mekkora, figyelj!

Na pillanat tovább ismét, Viber. Itt van velünk Needy. Hello, én itt ugrálok a konyában, a lányom 14 évesen nyomja a House of Pain Jump Around-ra. Meg a No To My Nature-re, hát ez beszorás. Rohadt jó ez a blokk. Hatodik táborban nyomtuk utoljára. Rég volt, rég volt.

Right said Fred, I'm the sexy. Ezt rólam írták biztos. Oh, I'm the sexy. My. Too sexy for my. Dum, dum.

micsoda dunga, figyelj! Imi írja, hogy hát én 9 éves voltam, mikor az OK Korálnál, bármint, hogy akkor voltál 9 éves. De imádtam, mivel, hogy nagyon sokszor hallgattam unokobátyámnál a Technics tornyon. Ó, de rég volt. Kérlek szépen, azért én is a bátyám között van 5 év. Ugye ő már réges-régen járt a bulikban, diszkókban. De azért otthonra megvásárolta az Aiva HX2-esét és a pultos, nem bocsánat, Akai HX2-esét és a pultos Aivát. Mint ez egy, min is várjál, milyen? Videóton erősítőn volt. Videóton hangfalakon persze. Hát oké, alig vártam mindig, hogy jön a Csak Fiataloknak kívánság műsor, illetve a Csak Fiataloknak magnósoknak. Hát egyfolytában a pauz gombon volt az ujjam. De szerettem. Oh yeah, na nézzük Blackbox után. Jön egy régi-régi nóta. Egy óriási szerelem szintén. Culture Beat és a No Deeper Meaning, figyelj!

a Culture Beat első nagy lemezéről, ha jól tudom, a második kimásolt kis Maxi. A No Deeper Meaning, hiszen az első a Tell Me That You Wait volt. Úristen, az is mekkora volt.

Midi, de hogy kezdve, hogy az elszemszni miatt dobtak ki az iskola rádióból, úgyhogy be sem kerültem. Várjál szó, hogy ez az egy zene, ami volt és amit beraktam. És annyit én még köszönöm ezeket az emlékeket. Ne viccelj már, emlékeket ébresztünk, hát viccelsz, mondod azon.

Jó magam el is köszönöm, gyerekek! Jó hozzánk este 8 a Robix! Velem legközelebb van mindedig a szerdán, este 6-8-ig. Bízom benne, hogy hazaérés lesz majd. És bízom benne, hogy végre csinálunk egy csak bakelit, hangsúlyozom csak bakelit, partit. Hál' Isten van miből. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. A Viber továbbra is él, 0-70-45-95-995, gyerekek, Robixot se hagyjátok szabadon. Hiszen ő is egy szuper DJ, de Rob. Tehát nem kell szabadon hagyni, ő egy Rob. Ő is. Sziasztok még egyszer, óriás márolás mindenkinek. No deep remaining, ő volt Kácsadvét. Na, csau, csau.

Na akkor elkezdem még egyszer, késztük a hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak, sziasztok, sziasztok! Én DJ Rovix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom. Itt a Super DJ Rádió van. Volt egy kis technikai problémám, az előbb lemerült a mikrofonom. Úgyhogy kapkodtam is gyorsan. Hát szép jó estét kívánok még egyszer! Köszönöm szépen Jokinak az előző két óra hosszát. Megmondom őszintén, hogy nagyon szuper zenéket játszott a Doki. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Hát tőlem, ahogy megszokhattátok, régi klubzenék, újdonságok, régiségek. Itt a Super DJ Rádióban.

Nem a hallgatókat egyébként, hogy kinek hogy telt a hétvégéje, kinek hogy telik a hétvégéje, és ki hogy érezte magát a Super DJ találkozón. És itt van velünk Fritjó, bejelentkezett, hello mindenkinek, és itt van velünk is a István is. Szia, szép estét! Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást! És ennek is David Gettával indította meg a mai is.

Na is van Viber számunk egyébként. Bombázatok nyugodtan üzenetekkel. Plusz 36 70 45 95 995 ezen a számon lehet nekem írni.

Fel is bejelentkezett, kedves párom is itt a Viberhez, Viberre. Ki is csókollak. Mai esti program volt. Jó útkorában vettünk egy ilyen pizzasütőt. Ne gondoljatok nagy pizzasütőre, amit így a grillre kell rárakni, és nem kell semmit rákötni, ilyen elektromos, meg ilyen gázos, semmilyen ilyen extra. Szimplán a grillsütőre kell rárakni, barbecue sütőre, és az felmelegíti ezt a kis nem nagy valami, 12 inches pizzát lehet rajta megsütni. És most úgy gondoltunk, hogy mivel hogy jó idő van, kicsit szeles itt Angliában, de jó idő van, süssünk pizzát. Na, úgyhogy esetleg, hogyha csámcsogást hallottak, akkor a műsor közben eszek, mert most lett kész. Jó sikerült, talán annyi a probléma, hogy kicsit talán az alja egy kicsit kiszáradt, mert ugye jó múlt korában, 2 héttel ezelőtt ugye sütöttünk egy pizzát, és képzeljétek el, hogy a sütő alá, nem tudom, takarítás közben valamilyen műanyag dolog rá maradt, hogy ott maradt a sütő alján, vagy én nem tudom, és képzeljétek el, ilyen műanyag ráfolyt a grillre, de olyannyira, hogy ugye ezt a főlapot is ugye megrongálta, hogy ráfolyt ez a valami, és ki kellett dobni, úgyhogy venni kellett egy másikat. De úgyhogy elég finom egyébként, ilyen házilag sütött pizza, nem tudom ki az, aki szereti a pizzát, gyerekek. Úgyhogy köszönöm kedves páromnak, úgyhogy az enyém készen lett, úgyhogy most ő is süti a sajátját. Úgyhogy lehet jönni, lehet bombázni képekkel, esetleg, hogyha esetleg barbecue-ztok vagy valami, nyugodtan lehet írni.

és itt van velünk Encsike, hát szia, szép estét! Üdvözöllek! Itt a műsoromban, szia, DJ Rubik, sziasztok, szuperek, Encsike ellen, mint mindig, gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, neked is, és kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást, és jó étvágyat a pizzához, köszönöm szépen! Mondom, egy baja van, szerintem az volt a baja, hogy a kő most, amit vettünk újat, az kicsit vastagabb lett, és ugye, meg ugye alapból a tészta is egy kicsit vastagabb, és szerintem ez volt a gond, de... Jó lesz, ezt higgyétek el. Jó kis home pizza. Ki az, aki szereti a pizzát? És milyen feltétel szeretitek? Legyen rajta jó húsos, vagy inkább csak ilyen vegetable-ös? Írjátok meg.

Megmondom őszintén, hogy ilyen tematikus műsorra akartam most készülni. Elő is készültem, hogy azt fogom csinálni, de nem tudom valamiért. Lemondtam. Most inkább úgy mondom, hogy inkább párom. Nem is az, hogy lebeszélt, hanem mondta, hogy inkább ne. Pedig szerintem nem lett volna rossz, ilyen 90-es évek magyar zenéi lettek volna hallhatók, de igazából nincs elvetve, úgyhogy esetleg a következő műsornál lehet, hogy előveszem. Sajnos nekem a pizza most tétó listás, a Gázió nem engedélyezi. Az nem tudom micsoda. Túl sok kalória, az edzés terve most nem fér bele. Ja, hogy ilyen edzés, azt gondolom az az edzésnek a neve. Az edzés terve most nem fér bele, de mindegyiket imádom, főleg a szalámisat, vagy négy sajtosat, vagy gombásat, hiszen mind fincsike. Az enyémben most, na, hogy kicsit így fokozzam a hergeljem így a hergeljelek encsike, az enyémben most egyébként van bacon, kis hagyma, szalámi, vagy ilyen pepperoni, és hám, hát ilyen sonka, igen, és ugye hát az alap a kalóriaszámláló program. Hát iktasd ki, szedd le! Ennyi, és akkor nem fog számolni, vagy hova van beépítve, hogy nem lehet levenni, és akkor legalább így nem fogja számolni. Na hát kell gyerekek, azért a jónak nem kell, vagy hogy szokták azt mondani? Semmi jónak nem szabad a elrontója lenni, ugye? Jó kis pizza, meg egy kis kicsi pizza, az még talán belefér egy szelet. Na de egyébként írjátok meg, hogy kinek mi a kedvenc kajája egyébként, ki mit szeret. Nem csak jó hangzik, finom is, de mondom, hogy kicsit így megszáradt, szerintem sokáig hagytuk bent a pizza sütőbe. Mert ugye ezt a grillet ugye nem lehet teljesen rácsukni erre a pizza sütőre, mert ugye magasabb, és ugye a csak azért valamennyire azért csak nem kapja annyira a meleget, ugye főleg ahol a záró része van, vagy ott az eleje. A mögötte ugye az hamarabb megsült, hogy meg kellett fordítani, szerintem lehet, hogy ott kellett volna már hamarabb. De jó az így, gyerekek, nem baj. Na, ki az, aki volt a Super DJ találkozón? Írjátok már meg, hogy ki, hogy érezte magát, milyen volt.

És itt van velünk Putyán Lajos is. Szia, szép estét! Kellemes szép estét, DJ Robix, neked is azt kívánunk, és érezd jól magad itt. A műsoromban, a Live Session műsoromban,

kalóriaszámláló, ezt nem érzékeli, hogy kívánod a pizza szeletet? Nem csike. Vagy lehet most írta ki, hogy Encsike, menjél egy éles szeletet. Most eltekintek felette.

Irány a konditerem. Tehát a számláló vagy mi az? Elfelejtettem. De a kalóriaszámláló jelezte, hogy mennyi kell konditerembe. Aha. Értem. Akkor nem azt, hogy egyél egy pizzát. Rossz az a kalóriaszámláló, nem jó. Dob ki.

Na és a Viber számunk plusz 36 70 45 95 995, gyerekek, írjatok! És köszöntöm azokat is, akik esetleg külsőleg hallgatóznak.

És itt van velünk Imre Csaba is. Hello, szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsoromban. És írja nekünk, de szuper a zene, hát nagyon szépen köszönöm. És ami most szorulja, egy kis mashup zene a műsoromban, hát kinek hogy elő fog fordulni, hiszen megmondom őszintén, én nagyon szeretem ezeket a mashup zenéket játszani.

Na gyerünk, gyerünk, ki az, aki... Ki az, aki jól érzi magát, ki az, aki itt van, jelezzetek. Na, hagyj lássam a kezeket, gyerünk. És esetleg van olyan, aki ért a mikrofonokhoz. Az írjon nekem, kérem szépen, hogy mi lehet az oka, hogy még jó, hogy van két mikrofonom, és ilyen adóvevős egyébként, kábel nélküli, és most, amivel beszélek, ez nyilván működik, a másik valamiért nem ad hangot. Pedig eddig működött, nem tudom, hogy mi lehet az oka. Az adóvevőn látszik, hogy ugye van hangkimenet, vagy bemenet, mert ugye látszik a kijelző, hogy mozog, de valamiért a hangot nem adja ki, a keverő, vagy én nem tudom. Ha esetleg van valami szakértő, akkor nyugodtan jelezze, hogy mi lehet a gond. Kábelek be vannak dugva, úgyhogy hozzáértő embert keresek. Itt a Super DJ Rádióban, úgyhogy gyerünk, valaki írjon.

Na és István kérdezi, hogy mi a pontosan? Mi a gond a mikrofonnal? Akkor elmondom még egyszer. Igazából az a gond a mikrofonnal, hogy van két mikrofonom, ugye vezeték nélküli, ilyen adóvevős, és ugye van kijelzője itt az adóvevőn, ugye egyes mikrofon, kettes mikrofon, ugye most az egyes mikrofonnal beszélek, most hát beszélek, igen, és ugye azon látszik, hogy ugye a hangkimenet az van, vagy bemenet, mert ugye megy a kis hangjelző szint, úgyhogy az működik, viszont működik a másik is, a adóvevőn látszik, hogy működik, tehát van hang, csak a valamiért a keverőn nem adja ki a hangot. És nem tudok rájönni, hogy miért, viszont itt a spotik fel vannak húzva, kábelnek be vannak dugva, úgyhogy igazából nem tudom, hogy mi lehet a gond. Eddig nem volt ilyen probléma, működött. Nem, nincs lemerülve, egyik se, ugye az egyikben most tettem bele elemet, a másik is az akkumulátor kijelzője is tele van, úgyhogy igazából nem tudom, mi lehet a gond. Hát esetleg valakinek valami ötlete.

Egy, kettő. Egy, kettő. Na, működik, gyerekek? Hát, meg is oldódott a probléma. A fene se gondolta egyébként. De egyébként ennek egy oka van, ami miatt nem működött. Az valószínű az, hogy itt takarítás közben a hangerőt levettem, gyerekek. Hát mekkora amatőr már ez, nem? Egy szimpla kis hangerő gomb letekerése volt a probléma, mondom, csak megnézem már azt a gombocskát. De ez takarítás közben volt. Köszönöm szépen is a István a segítséget. Megoldódott, most egyébként pont arról a mikrofonról beszélek, ami úgy volt, hogy elromlott, de működik. Úgyhogy köszönöm szépen. Nagy volt a pánik, vagy igazából nem.

És írja nekünk Kisa István, már mondjuk nem is akkor reklámozom egyébként, hogy ezt csak így fű alatt szokta csinálni. De csak így írom, fű alatt írom, én meg fű alatt mondom. Elég, egyébként elég jó, hogy valaki ilyenekkel foglalkozik.

Na ki az, aki kedveli ezeket a stílusú zenéket, gyerekek? Jelezzetek bátran egyébként, mindig mondjuk, hogy írjatok nyugodtan a Viberre, hogyha esetleg zene nem tetszik, vagy valami, akkor nyugodtan lehet írni, megpróbálunk váltani. Semmi probléma nincs egyébként ezzel kapcsolatban. Csak hát úgy gondoltam, ha már doktorulunk, ilyen remek kis régiségeket hozott, akkor én most minek hozzak régiségeket? Hát ezt mindig elmondom egyébként minden műsorban, hogy az újdonságok is azért csak újdonságok és jó zenék.

Ugyan siker, mint a frissen sütött pizza. Néha jó. El lehet fogyasztani.

És fogadjuk, hogy nem találjátok ki, ez a remek kis zene. Quincy és Pomp Sinclair. Remek kis muzsika. Itt a Super DJ Rádióban.

és Isa István írja, hogy a zene jó, a műsor jó, a műsorvezető is jó, mi kell még egy jó hideg sör és hangerő. Hát köszönöm szépen! Egyébként kérdezni akartam, nem tudom ki az, aki aktív itt, vagy ki az, aki fülel, hogy mit preferáltok jobban egyébként, mondjuk ez műsorvezetőtől is függ nyilván, de mit preferáltok jobban? Megszoktátok már azt, ugye én nemrég óta vagyok itt még a Super DJ Rádióban, és ugye hallgatva a műsorvezetőket, ugye ők kicsit többet beszélnek, mint én. Nem azért, mert én nem szeretek beszélni, nem erről van szó, csak valahogy nekem a

mixelés közben nem, tud, nem adja úgy, hogy én most beszéljek. Meg ugye zenék közt se nagyon szeretek beszélni. Főleg, hogyha jó a zene. Nyilván. De mi az, amit jobban preferáltok, hogyha a műsorvezető többet beszél, vagy inkább ne beszéljen szinte semmit, és csak menjen a zene, mint ahogy tőlem megszokhattátok. És tényleg, tehát nem azért nem beszélek, mert nem akarok. Nyilván, hogyha felhoztok egy témát, akkor azt kivesézzük. Vagy esetleg, hogyha nekem lenne egy témám, akkor nem tudom, mennyire lennétek aktívak ebben, hogyha egy témát feldobálnánk. Mindig így megkérdezzük egyébként, mert és én szeretek kontaktolni egyébként a hallgatókkal, pont emiatt, hogy ne legyen az, hogy ez a papapus DJ nem szól semmit, vagy nem tudom, tehát inkább én megkérdezem azt, hogy mit preferáltok jobban, hogy szóljon csak a zene, és kevesebbet beszéljek, én legalábbis a többieket nem tudom, hogy ők mit szeretek nyilván, hogy a doktorulat hallgatva ő inkább szeret többet kicsit beszélni. Ez egyébként hallgatóktól is függ. Vagy inkább csak a zene. Írjátok meg, ki mit preferál jobban. És itt van velünk Tordi Miki, szép estét! Most csatlakoztam, üdv a hallgatóknak. Köszönjük szépen, Miki, érezd jól magad itt köreinkben, és hogy mindig így késel egy órát a műsoromról, vagy mi az oka ennek, hogy egy kicsit későn csatlakozol. Legyen egy kis Armin van Buuren! Itt a Super DJ Rádióban. És egy kis motiváció. Szóljon az újon érkezőknek!

És írja nekünk Miki, hogy sajnos szombatonként is néha dolgozom, így történt ez most is. Hát, hát nagyon sajnálom, hogy így szombatonként is be kell ugrani dolgozni. Hát nyilván, ha nem tudsz más csinálni. És írja nekünk is a István, hogy a kettő közt így is jó, és úgy is, ez szerintem hangulat függő. Hát nyilván így van. És Imre Csaba szeretne kérni szép estét. Kérhetünk valami jó kis számot Ügy Csaba és Szabolcs Filis Marótról. Csabikám, mit szeretnétek? Mit szeretnétek kérni? Ha megvan, akkor szívesen lejátszom. Nyilván én erre azt szoktam mondani, hogy ugye ez nem kívánság műsor, de ha megvan, és ilyen stílus, vagy ehhez hasonló, és tényleg, hogyha megvan, akkor szívesen lejátszom. Úgyhogy írjátok meg, és írja nekünk Miki, hogy nekem szuper, ha beszélsz is, illetve szólnak a jobbnál jobb muzsikák, megfelel, így tökéletes. Mert megmondom őszintén, ezt gyorsan még elmondom egyébként, 2 héttel ezelőtt, ugye múlt héten nem voltam, ugye a Super DJ találkozó véget, hogy előtte való műsoromban, hát megmondom őszintén, egy kicsit így lehangolódtam, és hát írtam is a főnökségnek, hogy hát megmondom őszintén, hogy én nem igazán éreztem jól magam a műsoromban, és a saját műsoromban, mert valahogy úgy nem is várom el azt, hogy igazából jelezzétek azt, hogy de nem is azt, hogy elvárom, csak úgy jól esik nyilván, hogyha jelzitek azt, hogy milyen a műsor, mert nyilván én nem magam miatt zenélek itt, hanem miattatok, és szerintem így vannak a többiek is. És úgy nem volt aktivitás itt Viberen, teljesen meg volt halva, már így gondolkoztam rajta, hogy nem jó, Viber vagy valami, és úgy megmondom őszintén, kicsit lehangolódtam, és hát írtam a főnökségnek, hogy nem biztos, hogy leszek a továbbiakban itt a Super DJ Rádióban. Hibáztatom magamat is nyilván, meg inkább magamat. De én azt szeretem egyébként, hogyha van itt egy kis mozgás is, van visszajelzés is, és ilyenkor tudjuk azt, hogy ugye szeretitek azt, amit csinálunk. Tehát én ezt több eszembe is mondom, mert nyilván a többiek is így vannak. Ezzel Kutyér Lajos írja, hogy beszélsz te is eleget, nyugodj meg, szuper vagy, csak így tovább, DJ Robix. Na én pont nem akarok túl sokat beszélni, pont a zenék véget. Ebben a stílusban minden jó. Hát, köszönöm szépen Csaba. Egy kicsit így tágarra nyújtottad ezt az egész zenekérést. Jó, akkor... Jó, hát figyelj, valamit kitalálok nektek, jó? A következő zenére esetleg gondoltam, mert ez egy ilyen mashup zene. És én arra gondoltam, hogy esetleg mi lenne, hogy azt küldeném nektek Csaba és Szabolcs Piris Marótról, vagy Piris Marótra. Mi a család szeretünk? Ó, köszönöm szépen is, István. Ez most tényleg ez szívbe markoló volt, jól esett. És Miki is egy öklöst küldött. Na, figyelj, Csabi és Szabi. Következő zene szóljon nektek, és ha esetleg nem tetszik, akkor írjátok meg konkrétan, hogy van esetleg valami olyan, amit szerettek és szeretnétek hallani, és ha megvan, akkor lejátszom. Mit szóltok hozzá?

Na jön neki Speedball, mit szóltok hozzá? És az a bizonyos Fireball, tűzlabda! Like a roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like a roof on fire.

No, gyerünk, tetszik, adja neki, írja nekünk Miki. Na, a következő zene szóljon Encsikének, ha még itt van. Na és persze mindenkinek. És külsős hallgatóknak is. Jane és az a bizonyos Makiba. De majd meghalljátok, hogy miről kacsmarókolok.

Sanitem. Szerintem meg kell találni az arany középutat és zenélni, beszélni is. Én speciál szeretem a DJ, nem kuka vagy pizza. Pizza King, köszönjük a zenét, imádom nagyon. Na, hát nyilván, de ehhez ti is kelletek, hogy a műsorvezető ne legyen kuka. Ennyi. Tehát az arany középút, ugye, ahogy írja nekünk Encsike.

Na most következő zenét Tordi Miki küldi Encsikének. Igaz, hogy, hogy valami spanyol muzsikát kért volna Miki Encsikének, de nekem nincs is, szerintem ez jó is lesz Encsikének. Mit szólsz hozzá, Miki? Úgyhogy Encsike, ez a zene szóljon neked is. Vagyis neked, Mikitől.

Mert a drága Tódi Miklós ismer már, nagyon cukkert, köszönöm szépen! Miki, Puscsika, Encsike és neked is DJ Rubix, mert lejátszottad. Nem probléma. És ez remek kis Inna is benne van. De meg is lehet hallani egyébként ezt a jellegzetes, jó kis kellemes hangját ugye Innának. Nagyon szeretem a zenéjét egyébként.

Na, Encsike, figyelj! És Tóri Miki, figyelj, és figyeljetek, figyelj! Erika Iglesias és Pitbull! Erika Iglesias! Csajok! Estamos bien!

Na jönnek is Komodó, mit szóltok hozzá, nem a komodói sárkányra gondolok. Remek kis muzsikára, Died in Your Arms, a zeneszám címe.

Ez így van, fülbemászó, nagyon jó kis zene. Hát emlékeket ébresztünk. Ahogy a slogan is mondja itt a Super DJ Rádióban. Sőnek is Too Unlimited. Three Like Zone. Nem is játszottam már rég, vagy rég játszottam már Too Unlimited-et. Kettes golfomba. Mi meg a Fiat tipóba hallgattuk, még emlékszem rá, edzőbával mentünk focizni, és Fiat tipóval mentünk, és kazettáról hallgattuk mindig ezt a zenét.

Az bizony jó, Tipó, nekünk volt fiat Tipónk, jó kis kocsi volt, az kicsit fel volt tuningolva, Brumis hangja volt, az volt a neve, hogy Brumi. Kék színű volt, sport, felnikkel. Jó kis kocsi volt, az atya ég akkor.

Figyelj, busz hangszórók voltak benne. Vagy GBR? Én már nem is tudom. Nem is az enyém volt. Hát szerinted akkoriban milyen cusz lehetett? Kazettáról szól, éppen csörömpölt. Hát mint egy kis szokor, hát jó körülbelül. Szerinted az edzőváz az hogy hallgatta? Hát biztos nem szeret bele ilyen GBR hangszórókat. Nem is... Ja, hogy az enyémben milyen volt? Hát én már nem is tudom milyen... Én már nem is tudom milyen volt, milyen cuccunk volt. De nyilván én azért... Próbáltam úgy a hangtechnikát fejleszteni, de már nem rémlik, hogy milyen volt benne. De szép világos kék volt, azt tudom. Meg is van a fényképe egyébként. Szerettem azt a kocsit. Egy kettes volt talán benzine.

Ugye nekem az első kocsim egy kockalámpás Lada volt egyébként, krém színbe. És belukkolom. Na, egy krém színű Lada volt, egy kockalámpás Lada. És hát tudjátok, 90-es, 2000-es évek elején még nem voltak ilyen hú de nagy hangtechnikák a kocsiban, vagyis legalábbis én nem tudtam róla, úgyhogy mi úgy oldottuk meg. Nyilván ilyen kazettás magnót azt tudtunk belevenni, mert még talán azt lehetett is, viszont hát ilyen hangfalakat meg hogy oldottátok, meg szerintem ti is tudjátok, ugye hifitolnyoknak a hangfalát építettük be oda hátulra a kalaptartóra, és az volt ugye a hangtechnika, ugye mi itt próbáltuk fejleszteni a hangtechnikát a kocsiba. És itt van velünk Vencli Csaba, szia! U96-ot szeretne. Robix! Mindjárt guberálok neked U96-ot. Valami van. Na de előtte szóljon egy kis Real McCoy. Úgyhogy nekünk akkor az volt a hangtechnika. Ugye a tipóban milyen volt, hogy igen, a tipóban, nem tudom, most ez nem rémlik. Nem szólt rosszul, azt tudom. Nem mindig fejlesztettem.

Hát az még a jobbik eset volt, hogyha a videóton volt a hangszóró. Nyilván. Én örültem már, hogyha valami hangszórót be tudtunk pakolni hátulra. Az volt a mély nyomóval egybekötve, ugye?

Hát abban akusztika, hát nyilván kis autó volt, úgyhogy nyilván, hogyha úgy tudtad bekötni, hogy szóljon, és akkor nyilván nem volt. Na, a mostani kocsimban, abba jó az akusztika, úgy összességében, úgy az egész. Van egy Kia Ceed-em egyébként, egy kombi, 2013-as, és abba úgy oldottam meg a mély ládát, vagy a mély nyomót, hogy ez egy under seat, tehát ilyen ülés alá betett, ilyen nem nagy mély nyomót tettem be, és ugye az van rákötve egy nagy kijelzős magnóra, úgymond, egy androidos magnóra, és ugye hát a eredeti hangszóról ugye le van véve a mély, ugye ott csak a közép magas szól, és ugye a mélyen a szék alatt, ami szól. Na, az szól, gyerekek, hát nyilván azért fejlődik a technika is. Próbálom mi is fejleszteni,

Hát igen, akkor már a pionírok azért már villognak azok akkor is, meg most is nyilván. A kis pajók. Nekem most pajó. Pajó lejátszón van. Én nagyon szeretem a pajókat egyébként.

Na jöjjön, nem sokára egy U96 U96, kicsit angolosan Love Sees No Color a szám címe, egy remek kis verzióban, mit szóltuk hozzá, és szóljon Vince Csabának és Mikinek is, persze mindenkinek még, aki itt van. Remek remekkor után It's On You. DJ pult vágyam? Nem, nekem most ez a pult, ami itt van, nekem nem ez, hát álmom, most hát úgy mondjam, meg tudtam venni, inkább fogalmazok így. Úgyhogy nekem most ez így megfelel, úgyhogy én nem is akarok változtatni. Nem néztem ki semmit egyébként, egy RX 2-esen volt most a mostani pultom előtt, most egy RX 3-oson van. Igazából annyival tud többet, hogy ugye több effekt van rajta, nagyobb a kijelző, gyorsabb. Én nagyon szeretem, van két Fajó MK1000-esem, CD-be, CD lejátszóba, két CD lejátszom. Igazából nekem, ami van, ami most itt van, nekem ez bőven elég itt. Az, hogy csörömpöljek itt a Super DJ Rádióban, nektek. Jön az az U96. Hogyha megfordítjuk, 69. Jaj.

És írja nekünk Csaba, hogy nekem a kocka ladámban most ebből van két JBL Party Box Club 120-as. És meg is van még a kocka ladád egyébként? Na szóljon nektek! Love Sees No Color! Egyébként nagyon szeretem ezt a zenét.

Nagyon jól tolod! Köszönöm szépen, Miki is írja Csabi, hogy megvan még neki a ladája. Ó, irigy vagyok, gyerekek, megmondom őszintén. Gyorsan elmondom, hogy nekem, ami volt kockalámpás, hanem képzeljétek, elmentünk a szomszéd városba, így két havarommal. Hát most mondjam azt, hogy csajozni. Nyilván. Váltunk egy ilyen szórakozó hely elé, ugye a bejáróba, vagy ilyen, hát ilyen parkolóba, szerűségbe. És képzeljétek el, hogy jött arra két srác, három srác, és az egyik, ugye, hát én voltam a hülye, de hát kigondolta volna, ott ültünk a kocsi körül, még nem is azt lehet mondani, hogy teljesen ott hagytuk az autót. Jól jött két srác, vagy három srác, és akkor milyen jó kocsi, ment pont a zene a kocsiba, és akkor jön, beülne a kocsiba, hát mondom, megint egy hülyeség, hogy ugye engedtük, hogy beüljön, és képzeljétek el, elvitte az autót, ellopta az autót, és elvitte, és visszajött, képzeljétek el, úgy az autóval, hogy ugye visszahozta, csak hát olyan gyorsan jött, hogy képzeljétek el, hogy felborult az autóval, és fejjel lefelé. Hogy ugye visszahozta, csak hát olyan gyorsan jött,

nem úgy hirtelen. Na hát ez régen volt, még a 2000-es évek nagyon elején, 2001-2002-ben talán. Na, ne szomorkodjunk, rég volt. Lehet meg se történt, de sajnos meg. Jön neki Scooter, mit szóltok hozzá?

Atya, úristen, gyerekek, hát én látom, amit látok. Na, ugyanilyen volt nekem, csak krém színűve. Ugyan jó néz ki, gyerekek. És érzem a Lada illatát már egyből. Igazi fos sárka. Hát hallod, örüljél neki, hogy megvan. Én nagyon szerettem azt a Ladát. Hát, mert jó szívű voltam. Hát, mondjuk így. Nem adtam neki oda, nyilván, mert nem akartam, hogy vezesse, mert nem úgy adtam oda, hogy persze mennyi, azt vidd el egy körre, hanem csak ő beült a zene véget, hogy milyen jó szól a kocsiba a zene, és ugye azért ült be. Hát, hogy a kulcsot meg benne hagytam, az meg nyilván az én hibám, de hát honnan fene gondolta volna.

Hát nekem ezzel most sokat mondtál, Csabi, hogy 5 gangos váltó Spirit Diffivel. Köszönöm szépen az információt, nekem egy sima hagyományos váltó volt benne, talán a 4 sebességet tudta az kalapkavát. Nyilván ez már egy... ez szuper egyébként, kár, hogy a hallgatók nem látják. Nyilván az már jó, hogy 5 váltós kocsi, mert nyilván ugye a régi világban még 4 fokozat volt. Na jöjjön, nem sok egy Cosmix a házban, csörömpöljön a ladában. Na, micsoda rím, ugye? Cosmix a házban, csörömpöljön a ladában.

de jó lett volna, ugye, Miki? Persze, hát nyilván egy 2 métert ment volna, hogy letijedt, ugye, védelemmel. Hát akkor ki tudta. Nyilván,

Egyébként nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy már a két órás műsoridő már letelt egyébként. Kaptam engedélyt, hogy maradjak, de hát már 7 percet tett, úgyhogy maradok még egy kicsit, ha nem bánjátok. Ez az a Cosmix, a ládást üdvözlöm, szerintem ezt akartad élni, Miki. Szóljon neki ez a remek kis Cosmix dal, Csabi, Miki.

Na ki az, aki hallotta így ezt a zenét, gyerekek? Majka, ugye? Jó kis műsor, köszönet, nagyon szívesen. Jöjjenek is DJ Bobo, Majka után.

Köszönöm szépen, Miki! De komoly, nem is éreztem, hogy váltasz. Várjál, én mindjárt mondok valamit, hogy... Ugye azt írta Miki, hogy de komoly, nem is éreztem, hogy váltasz. Ezért jó, amit Csabit ír, hogy öngang, öt gangos váltósz per diffivel. Na ezzel nem biztos, hogy lehet érezni, hogy vált az ember, nem mint a hagyományos ladákba, ugye, vagy akár a Fiatba, ahogy vált, azt észre lehetett venni.

Neked itt van a helyed, ez nem kérdés. Ezt csinálja utánad valaki, hát valaki biztos meg tudja csinálni. Azért vannak itt jó DJ-k egyébként. Ugye Doki, ott van Simon. És vannak itt egy páran még. Szerintem jobbak, mint én. És jönnek is Lamour Toujours. Kicsit másképp.

gyerekek, milyen kellemes hangja van ennek a hölgynek? Hallotta így már valaki? Gigi D'Agostino zenéjét!

Hát gyerekek, akárki akármit mond, nyilván az eredeti zene az nyilván az mindig jobb, de valamikor bizony-bizony elég jól bele tudnak nyúlni ezekbe a remixekbe, mint például szerintem ez a zene se sikerült olyan, de fergetegesen rosszul. Szerintem hallgatható, kellemes, és a hölgynek is a hangja milyen kellemes volt. Úgyhogy akárki akármit mond, a remixelt verziók is lehetnek akár még talán jobbak, mint az eredetiek. De ez csak az én véleményem. Nyilván mindenkinek más a véleménye.

Na, itt egy kicsit belupolom ezt a remek jó zenét, mert ezt muszáj beolvasnom, amit Encsike írt. Hello, újra itt vagyok, bocsika, csak zuhanyoztam. Szóval nekem életem első autója egy vonalat úgy fekete Punto volt. Na, milyen érdekes, hogy itt Fiat mániás hallgatók vannak. Volt, de imádtam, 1994-ben kaptam a néhai férjemtől, mert Encsike olyan ügyesen levizsgázott mindenből is hibátlan. Tesztet írt a Kressz vizsgán, júj, de imádtam. Olyan zenés hangrendszer volt benne abban az időben, mindenki csak pislogott. 6 CD táras távirányítós, mély nyomó láda a csomiban és társai, de jó is volt. Na hát igen, akkor az már egy luxus autó volt, hogyha már mély láda is volt benne. Nem is tudom, milyen mély ládák voltak akkor az autókban. Mi is még, a ladában még talán nem is, hanem a Fordomba volt talán már mély nyomó, amiben tudtam venni. Vagy ilyen összeeszkábált mély láda, talán nem is emlékszem. De jó is volt, csak sajnos már több mint 30 éve. Atya úristen! Szuperek a zenék, drága DJ Robix is, köztjük a túlórát is, nagy vagy, köszönöm szépen. Na és igen, a Fiat, Punto, Uno, minden volt itt, kérem szépen. Nekünk is Puntunk, vagy nem is, mi volt? Fiat Uno, Fiat Tipónk volt. Igen, nekünk Tipó, ugye a Punto az már a nagyobbik. Meg az újabbik verziója, ugye? Punto, igen, az már az újabb típus volt. 94-ben. Vagy nem? Ja igen, mert a miénk az még nem is 90-es, talán 80-at, nem is tudom, hanyas volt. Igen, a Punto már az újabb típus volt.

Igen, mert a 2000-es évek körül már lehetett kapni ilyen olyan mélyládákat, ugye, ami már ilyen olyan subwoofer volt, amiben már bele volt építve az erősítő. Ugye nem kellett külön erősítőt venni, hanem amiben már bele volt építve az erősítő. Ugye, az már a 2000-es években már megvolt, ha jól emlékszem. De ugye mi még annóban ugye még örültünk, hogyha összetudtuk úgy azt kell bánni, hogy ugye mélyláda plusz erősítő, az már mekkora volt, gyerekek. Igen, mert a 95-ben az év autója volt a Punto. Igen, és a Tipo volt ugye az elődje, úgymond. Úgyhogy igen, jók is voltak, jók azok a Punktók egyébként. Nincs azokkal úgy probléma. Könnyen szervizelhető, jók is autók. Na jön egy kis Master Boy Generation. 90-es évekből talán. Hát, hogyha már így leragadtunk a 90-es éveknél, akkor maradjunk itt.

következő zene azért is emlékezetes, úgymond, nekem legalábbis, és lehet, hogy nektek is. Mert nekünk ez volt mindig, amikor mentünk ugye a Ladával, és ugye beraktuk ezt a zenét, akkor nekünk ez volt a himnuszunk, lehet így fogalmazni. És emlékszem rá, hogy megálltunk egyik helyen, egy ilyen park mellett, és beraktuk ezt a zenét, és örült egy srác, és erre a zenére elkezdett táncolni, úgymond, freestyle-ozni. És hát ugye jó volt, és hát annyira jó volt, hogy ugye elég sokan voltunk ott a kocsi körül, meg ugye el voltunk, meg bulizgattunk, és hát annyira jó volt, ugye ugye ez egy ilyen lakópark közepén volt egy parknál, és hát ugye lejött egy illető, és jelezte, hogy kicsit maradjunk csendben, mert ugye gyereket próbálna aludni, jó is idő volt, ugye átnyitva voltak az ablakok. Persze, hát mi nem voltunk azok a nagy őrült emberek, akik ugye nem fogadtak szót. De ez a zene ugye azért is emlékezetes, mert ez volt nekünk a himnuszunk. Na mindjárt meg is mondom, hogy nem tudom, kitaláltatok-e esetleg, hogy milyen zenére gondoltam. Ha már a sász freestyle-ozott, hát esetleg valaki tudja az előadót és maga a számcímet is. Kicsit várok egyébként, hát ha valaki leírja.

Nem kell köszönni semmit, Miki. Ezért vagyunk, hogy a hallgatókat szórakoztassuk. Vagy így, vagy úgy. Érezzétek jól magatokat. Még egy jó negyed óráig itt leszek veletek.

És ez a remek kis kaszkadá, és az a bizonyos Every Time We Touch. Nagy zene egyébként. Szóljon nektek! És még két személyre így leszek veletek.

Na, a következő zenével szeretném mindenkinek megköszönni ezt a jó bő 3 óra hosszát. Ugye a következő zene lesz a nem a legköszönő zeném, az csak egy az előtte lévő zeném, úgyhogy a legköszönő zeném egy más fajta zene lesz. Az utolsó előtti zeném, ami most fog szólni, egy kis dájtó zene, egyébként a szám címe Thank You, ezt köszönöm nektek, ezt azért is küldöm nektek, hogy itt voltatok és füleltetek, hallgatóztatok, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, és hát remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a 3 óra hosszában, és ha minden igaz, akkor jövő héten találkozunk ugyan ebben az időben, a megszokott időben, és hogy milyen zenékkel érkezek, mindig akkor döntöm el, amikor bekapcsolom a lejátszót. Nem tudom eldönteni, mindig van valami a fejemben, és sose az van. Úgyhogy mindig ilyen random zenék mennek, mint például most is. Úgyhogy a következő zene kis dájdó zene lesz, természetesen egy kicsit így átvariálva Tiesto verzióban, mit szóltok hozzá. A szám címe Thank You, ez szóljon nektek, és a következő zene is majd, ami egy remek kis befejező zene lesz, azt majd még nem árulom el.

És is jöjjt van egy kis hosszabbítás. Nem, ennyi volt gyerekek, tényleg azért 3 óra hosszát itt voltam. Nagyon szépen köszönöm, még egy leköszönő zeném lesz. Az nem más lesz, mint egy labus zene lesz, ami szóljon nektek szintén. És a szám címe Sweet Dreams. És ezzel a zenével szeretném még egyszer megköszönni, hogy itt voltatok velem. És remélem, hogy tényleg jól éreztétek magatokat ebben a 3 óra hosszában. Én megmondom őszintén, hogy én jól éreztem magam. Így az elej egy kicsit ilyen döszögősen indult, de ez mindig így szokott lenni, és a végére mindig bepörgünk, kérem szépen. Na ezért van az, hogy amikor ugye aktív a chat úgymond, akkor én is aktív vagyok. De ha meg vagytok halva, Encsik egyébként lehet, hogy még mindig birkózik az órájával. Hogy mi is az, mindig elfelejtem, gyerekek. Milyen óra? A kalóriaszámláló órája, vagy a programja. Biztos birkózik még, mert Encsike biztos megkívánta a pizzát, amit ugye sütöttünk kedves párommal, és még mindig birkózik szerintem. Egyem az úzáját. És köszönöm szépen még egyszer, itt volt velünk Miki, itt volt velünk Isa István, kedves párom Encsike, nem tudom, Csabi itt van még, itt volt velünk Csaba, a másik Csaba, Imre Csaba is, és akik esetleg a háttér, Putyán Lajos is itt volt talán velünk, vagy már nincs, Fityó is itt volt velünk, köszönöm szépen még egyszer. Úgyhogy én ezzel a levus zenével szeretném még egyszer megköszönni, hogy itt voltatok velem. Kis csók a hölgyeknek is, nagy pacsi az uraknak. DJ Robix voltam.

Sáncsike írja, hogy én jól vagyok. DJ Rubix, köszönöm szépen a szuper zenéket és fantasztikus adást. Jó éjszakát kívánunk nektek, Puscsika Encsike. Én is azt kívánom nektek, jó éjszakát és vigyázzatok magatokra. Hallgassatok minket holnapi nap folyamán is, hiszen lesznek élő műsorok itt a Super DJ Rádióban, úgyhogy érdemes csatlakozni holnap is. Addig is legyetek jók. Isa István is nagy puszantás nektek, a családnak is, Tordi Miki, neked is köszönöm szépen, hogy itt voltál, és persze, akik a háttérben hallgatóztak. Nagy ölelés nektek is. Én ennyi voltam mára. Legyetek jók. Sziasztok! Beolvasom, olvasd, bekérlek, oda tetted magad, király volt ma is, amiket hoztál nekünk. Hát én köszönöm szépen, hogy füleltetek. Köszönöm szépen, Miki!

ezt is Tóri Miklósnak is szép jó éjszakát, Pustika Encsike. Köszönjük szépen, Encsike, Miki jó éjszakát kívánja, Encsike. Na még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sweet Dreams!

Na vigyázzatok magatokra, legyetek jók! Sziasztok! Aki esetleg követ a YouTube csatornámon, felkerült egy új mix. Úgyhogy érdemes rásassantani egy jó kis magyar felturbózott 138-as BPM-ű zenék kerültek föl. Úgyhogy érdemes rásassantani, aki esetleg még nem követett be. DJ Robix néven vagyok fölint Y-nal. Na, jók legyetek, jó éjszakát kívánok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: and 90s, 2000s music radio.
1: Dammi tu mano! E venga con me!

0: end of the Dallas Nighttime Sky.
1: Numero uno. こちらは東京 FM. 私赤字。

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.